Az összök csaci, még ankram kézi se lullaci. An hírgyarcsik, zisztom el okkenacis. Tatszan se lulla az összök csaci. Laci, nincs okut, vor nincs lacis.